0: Gözüm geldi, uyucum doludu. Ekmek getir diyelim, ayçem getir diyelim, Allah Allah diyelim. Üşüdüm üşüdümüş oldum, bir toparcık kuş oldum. Tüküme elimden aldılar, beni yola saldılar. Yolda bir yumak buldum, yumağı öbeme düzdüm. Ödüm bana darı bildi, ben darıyı kuşlara bildim. Kuşlar bana kanat bildi, kanatlandım göğe uçtum. Göğe bana yağmur bildi, ben yağmuru görebildim. Dil bana çimen bildi, ben çimeni koyuna bildim. Koyun bana kuzu bildi, ben kuzuyu beylere bildim. Beyler bana at bildi, bindim gittim kara suya. Kara suda kanlar akar, iki bülbül bana bakar. Getirin kanı güzelim, Aksaray'a göçelim. Aksaray'ın kimidir, gece gönül kimidir. Ölmeyim oğlum ufacık, onu bulduk ufacık.
1: À la toute fin, c'était une capture historique extraite de la collection du Musée national hongroise réalisée par Béla Bortók. Lui qui sillonnait son pays, qui à l'époque était encore un empire, en enregistrant les musiciens traditionnels sur les rouleaux de cire de son phonographe portatif, voire les notant à la volée, a capté pas mal de mélodies turques. Et cette dernière parle, ou plutôt chante, de la pluie. Et juste avant, la Dem Trio a joué sur kemençe, saz et tamboura, tous des instruments traditionnels du Proche-Orient, une mélodie turque vaguement dansante, car un peu lente, mais très belle en tout cas. Mais retournons à présent en Europe centrale, où il pleut aussi, et les tziganes de la Hongrie ne manquent pas de le remarquer, de s'en plaindre et d'injurier même cette pluie, sans doute boueuse à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs.
2: Esik eső, jaj, de szépen, de csöperek. A feleségem az arkaja előtt keserek. Szépen kérem a börtönyurak urakat. Engedjék el nem riglátó, uram. Kis menyecske, ezt megtenni nem lehet. Szigorúja, nosztrai börtöni rendelet. Most is itt sé, tál a börtön udvarán. Zörög a lánc mind a két kezelában. Esik eső, jaj, de szépen csöperek. Szegény rostás az árkába, de keserek. Szépen néz ki a kis rácsos ablakán. Úgy hallgassaj az eső suhanásán. Korán reggel feltekintik a bócra. Komisz kinyer, fényes budli van rája. Fényes budli, komisz kinyer, levágja. Bóci bajom, ad is itt lett levágja. Korán reggel feltekintik az égre. Rá se nézek a kis angyalom szemébe. Mi? Legszebb időm börtönbe kell töltenem. Kis angyalom! De szokat kell a börtönbe, de szenvedni. Tábla búza, ki se teszi a szemét. Mi? Van egy madár, aki elhordja majd a szemét. De jó volna ezt a madárt lelőni. ne urjaya la buzam nak asemit. Son loki bërtën shargara vajë më salve. Para vajuk, ala vanën të më të vë. Ala vanën shargu lokish her vazuk. Anush, marmegenë më të mikon, sa